Amenaden urach yerek, antatar agot kerek, amen panimej kohuchundebek, vasen zi aise astuzo gamke, Christos Hisusov, servara.

Amenaden urach yerek, antatar agot kerek, amen panimej kohuchundebek, vasen zi aise astuzo gamke, Christos Jesusov zervara.